Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a TRT Magyar Rádió műsorában. Ma 2026. augusztus 7-e, péntek. Ankara 2 óra, Budapest 1 óra. A mai adásunkban a hír összefoglalót követően az érdekességek a nagyvilágból és a Türkiye utcai ízei legújabb epizódjai következnek. Ne felejtsenek el ellátogatni a honlapunkra www.trtmagyar.com-ra a friss híreink, videóink és podcast epizódjaink érdekében.

mai hírösszefoglalón következik. Az izraeli 12-es csatorna jelentése szerint Román Goffman, Hamaszt vezetője, két magasrangú hírszerző tisztviselőt bocsátott el, miután az iráni kormány megdöntésére irányuló terv kudarcot vallott, vagy soha nem valósult meg. A tisztviselők a hírszerző igazgatóság mindössze hónapokkal ezelőtt kinevezett vezetője, valamint az ügynökség iráni részlegének vezetője voltak. A tervet az Egyesült Államokkal együttműködve dolgozták ki, és a célja az volt, hogy széleskörű izraeli-amerikai katonai légicsapások keretében belső lépéseket tegyen az iráni kormány ellen, beleértve az ellenzéki csoportok támogatását is. Oroszország Whiteberries központja lángokban áll a dróntámadás után. A regionális hatóságok közölték, tűz keletkezett a Whiteberries Jekatyerinburgi logisztikai központjában, miután egy ukrán dróntámadás törmeléke elérte a létesítményt. Szverdlovszk megye kormányzója Denis Pasler elmondta, az orosz légvédelem 8 dront fogott el a régió felett, közülük 3 a raktár tetejére zuhant. Az embereket kimenekítették, nem sérült meg senki, írta Pasler a Telegramon. A Whiteberries Oroszország legnagyobb online kereskedője. A tűzoltók a lángokat próbálják eloltani. A telephely működését felfüggesztették, és a kiszállításokat más logisztikai központokba irányították át. Az UNICEF jelentése szerint legalább 300 gyermek halt meg az ostromlott Gázában a 2025. októberében életbe lépett tűzszünet óta. Azonban Izrael nem említette meg a jelentésben. További 100 gyermek

0: Megsérült, meg sokkal súlyosan, és a gázai gyerekek még mindig a megígért erőszak végére várnak, mondta Big Bader, az UNICEF regionális igazgatója. Izrael több mint 3795 alkalommal sértette meg a gázai tűzszünetet a megállapodás hatályba lépése óta, palesztin tisztviselők szerint. Legalább 1254 palesztint öltek meg a 2025. október 10-e óta szinte naponta elkövetett támadásokban. Türkiye, Szaúd-Arábia és Pakisztán hát most védelmi megállapodást ír alá. A török köztársasági elnök Recep Tayyip Erdoğan egynapos munkalátogatásra indult Szaúd-Arábiába. Biztonsági források szerint ma várhatóan Türkiye, Szaúd-Arábia és Pakisztán között védelmi megállapodás fog létrejönni. A hónapokon át tartó tárgyalások és diplomáciai erőfeszítések eredményeként bekövetkezett fejleményt a térségben és tágabb régióban is a béke és a stabilitás fenntartása szempontjából jelentősnek értékelik. A munkalátogatás keretében várhatóan Erdoğan találkozik Szaúd-Arábia koronahercegével, Mohammed bin Salmannal, valamint Pakisztán miniszterelnökével, Shahbaz Sharif-fel. Donald Trump amerikai elnök két végrehajtási rendeletet ír alá, amely célja a születési jogon alapuló állampolgárság további korlátozása. Köztük az egyik kibővíti a születéskor automatikus állampolgárságra nem jogosult személyek kategóriáit, a másik pedig betiltja az úgynevezett születési turizmust. Trump csütörtökön bírálta a legfelsőbb bíróság születési jogon alapuló állampolgársággal kapcsolatos friss ítéletét is, nagyon szerencsétlen döntésnek nevezve azt. Kiigazításokat hajtunk végre, mert ez nagyon igazságtalan, mondta Trump az ovális irodában újságíróknak a rendeletek aláírása előtt.
1: OTRT Türkiye hangja rádiójának hírműsorát hallják.
0: Egy tinédzser 8 embert lőtte egy tájföldi iskolában. Egy iskolai lövöldözésben Tájföldön 8 ember életét vesztette, köztük a tettes is, közölte Trairong Pihupan, a tájföldi országos rendőrség szóvivője. A Nontamburi tartományveli Depsirin Nontamburi iskolában további 23 személy megsérült, többségük menekülés közben. A hatóságok azonosították a feltételt elkövetőt. Az iskola egyik tanulója volt. A helyi sajtó arról számolt be, hogy később meghalt az elkövető, azonban a beszámolók a halálával kapcsolatban eltérőek. Egyelőre nem tisztázott, hogy a rendőrség lőtte el-e, vagy öngyilkosság történt. Anutin Charnov Virakul miniszterelnök tragédiaként jellemezte a támadást. Ez egy borzalmas eset. Sohasem lett volna szabad megtörténnie. Hogyan történhetett ez meg az országunkban? Mondta el a sajtónak. A hatóságok szerint a gyanúsított kézi fegyvert használt, a belügyminisztérium pedig vizsgálatot indított annak kiderítésére, hogy a 10 éves hogyan jutott a fegyverhez. A helyi médiában megjelent felvételeken a gyanúsított iskolai egyenruhában fekete oldaltáskát viselve látható, miközben a lószerek szétszórva hevernek az iskola udvarán. A lövöldözés miatt az iskola körüli forgalom megbénult, mivel az aggódó szülők a gyermekekéért siettek. Egy új mexikói állami bíróság 567 millió dollár megfizetésére és platforménak a fiatal felhasználók számára történő működésének megváltoztatására kötelezte a Metát, miután megállapította, hogy a vállalat a felelős a gyermekek mentális egészségének károsításáért. Brian Beachside bíró Santa Fe-ben úgy döntött, hogy a vállalat közveszélyt okozott Új-Mexikóban. Raúl Torres, a demokrata államügyész azzal vádolta a közösségi média céget, hogy termékeiket a fiatal felhasználók függőségének elősegítésére tervezte, és nem védte meg a gyermekeket a szexuális kizsákmányolástól a platformjain. Trump fegyverkészletekről kért információt Higgs-től az Irán körüli feszültség árnyékában. Az amerikai elnök Donald Trump a múlt hét folyamán a Camp David-i kabinetülésen kérdőre mondta Pete Hicks-et honvédelmi minisztert a kritikus lőszerhiány miatt. Derült ki a Washington Post szerdán megjelent beszámolójából. A lap két az eszmecserében járt a személyre hivatkozva azt írta, Trump magyarázatot követelt, miután megtudta, hogy a kulcsfontosságú fegyerek, köztük a hosszú hatótávolságú irányított rakéták és a Patriot légvédelmi elfogató rakéták hiánya nem oldódott meg, bár ő korábban úgy vélte, hogy az ügyet már rendezték. A jelentés szerint a megcsappant készletek miatti aggodalom hozzájárult ahhoz, hogy Trump az elmúlt napokban nem engedélyezte a nagyszabású csapásokat Irán ellen. Kedves hallgatóink, a mai hír összefoglalónk a végére ért. Most az érdekességek a nagyvilágban legújabb epizódja következik, azt követően pedig a Türkiye utcai ízei újabb epizódját hallhatják.
1: Türkiye
2: Türkiye Hongya Ovilak Sivi has

Kezünkben tartott telefon, az elektromos autó, amellyel utazunk, a szélturbinák. Mindegyik közös pontja a ritka földfémek. Türkiye ezen a területen a világ élvonalában van. Vajon pontosan mekkora potenciállal rendelkezünk? A csúcs technológia ritka alapanyagait tekintsük át együtt. Ma a modern technológia nélkülözhetetlen alapanyagairól, a ritka földfémekről lesz szó. Az okostelefonoktól az elektromos járműveken át a szélturbinákig, valamint a védelmi iparig számos területen alkalmazott elemek napjaink technológiájának alapvető építőkövei közé tartoznak. Az erős mágnesekben, akkumulátorokban és elektronikai rendszerekben használt ritka földfémek a zöld energia átállás, illetve a digitalizáció előretörésével világszerte egyre nagyobb figyelmet kapnak. Ez a helyzet Türkiye lehetőségeit is előtérbe helyezi. Alparslan Bayraktar, energiaügyi és természeti erőforrásokért felelős miniszter kijelentése szerint, a ritka földfémek területén országként a világ első 5 országa közé fogunk tartozni. Ez jól mutatja az ország e területtel kapcsolatos célkitűzéseit. Türkiye ritka földfém potenciáljáról professzor dr. Egin Kursun, az Isztambuli Egyetem Cerrahpasa műszaki karának bányamérnöki tanszékének vezetője nyilatkozott a TRT Habernek. A ritka elnevezés nem azt jelenti, amire sokan gondolnak. A ritka földfémek elnevezésében szereplő ritka szó gyakran félreértésekre ad okot. Professzor dr. Egin Kursun kihangsúlyozta, ez nem az elemek földkérekbeli gyakoriságára utal. A ritka földfémek ritka elnevezésének alapvető oka nem az, hogy ezek az elemek kis mennyiségben fordulnak elő a földkérekben. Sokkal inkább az, hogy keletkezési folyamataik következtében az ércekben rendkívül összetett szerkezetben találhatók meg. Emiatt bonyolult feldolgozási eljárásokra van szükség. Ráadásul gazdaságosan kitermelhető koncentrációban csak korlátozott számú lelőhelyen fordulnak elő. Kulcs szerepet játszik a csúcs technológiai gyártásban. A ritka földfémek kémiai tulajdonságai rendkívül hasonlóak egymáshoz, ami számos technikai kihívást okoz. Kursun ezzel kapcsolatban így fogalmazott. A ritka földfémek egymáshoz nagyon hasonló kémiai tulajdonságai miatt ezeknek az elemeknek az egymástól való szétválasztása műszakilag rendkívül nehéz. Napjainkban ez az egyik legjelentősebb kihívás a ritka földfémek ipari hasznosítása során. A ritka földfémek különösen a csúcs technológiai termékek esetében számítanak nélkülözhetetlennek. Kursun a következőképpen magyarázta, miért tekintik ezeket az elemeket stratégiai jelentőségű alapanyagoknak. A ritka földfémek különösen a lantanidák közé tartozó neodium, praseodímium, disprózium és terbium, valamint az itrium és a skandium a nagy teljesítményű technológiai végtermékek gyártásában, a zöld energia átállásában és a digitalizációhoz kapcsolódó technológiákban betöltött kulcsszerepük, valamint helyettesíthetetlenségük miatt kritikus és stratégiai nyersanyagoknak számítanak. Napjainkiparának egyik legfontosabb alapanyagaként tartják őket számon. A ritka földfémek felhasználási területe rendkívül széles. Kiemelten fontos szerepet töltenek be azonban a védelmi iparban, az elektromos járművek gyártásában, valamint a szélerőművekhez kapcsolódó elektromechanikai rendszerekben. A világ ritka földfém készleteinek jelentős része Kínában, Vietnámban, Brazíliában, Indiában, Ausztráliában és Oroszországban található meg. A mintegy 120 millió tonnára becsült globális készlet 35%-ával Kína rendelkezik. Emellett a termelés és az export terén is vezető szerepet tölt be. A világ ritka földfém termelésének hozzávetőleg 70%-át szintén Kína teszi ki. Türkiyében a ritka földfémek kutatása először az 1950-es évek végén kezdődött a Bányászati Kutató és Feltáró Főigazgatóság MTA kezdeményezésére. A kutatások során az ország különböző

Községeiben jelentős érceket tártak fel. Vajon Türkiye mely régiói rendelkeznek a legnagyobb ritka földfém potenciállal? Az ország legismertebb lelőhelye az Eszkisehír Közölgyaörend térségében található. Kursun a lelőhely sajátosságairól így nyilatkozott. Türkiye legnagyobb ritka földfém tartalékával rendelkező érztelepe az Eszkisehír Közölgyaörend lelőhely, ahol a basznazit, a fluorit és a baritásványok együtt fordulnak elő az érztestben. A közölgyaöreni lelőhelyen cérium, lantán és neodímium oxidok találhatók. A térségben jelenleg pilotüzemi termelési munkálatok zajlanak, amelyek első szakaszában lantán, cérium, prazeodímium és neodímium előállítását tervezik. Kursun más ígéretes lelőhelyekre is felhívta a figyelmet, majd így zárta gondolatait. Hazánk egyik jelentős ritka földfémek szempontjából ígéretes lelőhelye Szpárta Csanakli térségében található. A Malatya-Kuluncsak régió ritka földfém értesedése pedig lantánt, cériumot, prazeodímiumot, neodímiumot, itriumot, valamint tóriumot is tartalmaz. Úgy tűnik, hogy Türkiye jelentős potenciállal rendelkezik a ritka földfémek területén, és arra készül, hogy meghatározó szereplővé váljon ezen a globális piacon.

Ma egy olyan italról szeretnék mesélni önöknek, amely a téli esték elengedhetetlen része, és amelynek története évszázadokra nyúlik vissza. Mondhatjuk, hogy ez az utcák egyik legnépszerűbb, legtáplálóbb és legnosztalgikusabb íze. A hideg időben felmelegít, erjesztett jellege támogatja az emésztést és energiát biztosít. Ráadásul a tetejére szórt fahéjjal és pörkölcsicseri borsóval, leblebivel teljesen különleges élményé válik. A Türkiye utcai ízei című műsorunkban ennek a földnek a gyors, ugyanakkor mély gyökerekkel rendelkező ízeit mutatjuk be. A mai menünkön a boza. Vajon honnan származik a boza szó? Erről többféle elképzelés is létezik. Egyes források szerint a szó a perzsa buze szóból ered, amely egy kölesből készült italt jelent. Egy másik vélemény szerint az elnevezés az ótörök, boz, világos színű szóhoz kapcsolódik. Emellett azt is feltételezik, hogy a boza színével való összefüggése miatt ebből a szóból származik. Vagyis a boza szó eredete egyszerre magyarázható a közép-ázsiai török kultúrával és a perzsa nyelvi hatással. Ha a boza történetét vizsgáljuk, láthatjuk, hogy múltja az Oszmán Birodalomnál is régebbre, egészen a közép-ázsiai török népekig nyúlik vissza. A nomád életmód időszakában a kölesből készített ital elsősorban azért vált fontossá, mert tápláló volt, és hosszú időre jól lakottságérzetet biztosított. Az Anatóliába eljutó hagyomány az oszmán korban tovább fejlődött, majd egészen a Balkánig elterjedt. Az olyan nagyvárosokban, mint Isztambul, a boza kikerült az otthonokból, és az utcai kultúra fontos részévé vált. Írásos forrásokban a boza nyomai már a 11. században megtalálhatók. Kasgali Mahmud Divánul Lugati Türk című művében a bozához hasonló italokról tesz említést. Ez azt mutatja, hogy a boza legalább 1000 éves múltra tekint vissza. A híres utazó Evliya Çelebi pedig a 17. században írt a Seyahatname című útleírásában több száz isztambuli bozaboltról és vándorbozárusról. A vándorbozárusok hátukon hordott rézedényekkel vagy vállukon vitt kannákkal járták az utcákat, és bozát árultak. A legerősebb reklámjuk pedig a hangjuk volt. Boza! Boza! Pontosan mi is az a boza, és miért igényel mesterségbeli tudást az elkészítése? A kölest, a kukoricát vagy a búzát megfőzik, leszűrik, majd eresztésre hagyják. A jó boza sűrű állagú, enyhén savanykás, és kiegyensúlyozott ízű kell, hogy legyen. Ennek az egyensúlynak az elérése azonban tapasztalatot igényel. És természetesen az utcai bozaivásnak megvan a maga különleges rituáléja. Vastag üvegpohárban szolgálják fel, tetejére pedig fahíjat, és sarka pörkölt csicseri borsót szórnak. Egy hideg téli estén, amikor egy pohár bozával a kezünkben sétálunk, egyszer érezhetjük a múltat és a jelent. A boza nem csupán egy ital. Ez egy kulturális örökség, amely Közép-Ázsiától az Oszmán Birodalmon át egészen napjainkig fennmaradt. Egyetlen kortyában, történelem, egyetlen illatában tél, egyetlen hangjában pedig az utca rejlik. Türkiye utcai ízei.

Kedves hallgatóink, a mai adásunk a végéhez közeledik. Tekintsük át együtt a nap legfontosabb híreit. A Mossad vezetője állítólag magasrangú tisztviselőket bocsátott el, amiért nem sikerült megbuktatni az iráni kormányt. Mindeközben egy új mexikói bíróság pedig elrendelte, hogy a Meta 567 millió dollárt fizessen, amiért a fiatal felhasználók mentális egészségét károsítja. Tájföldön pedig egy tinédzser az iskolában 8 embert megölt és 23-at megsebesített. Az UNICEF közölte, a tűzszünet óta Gázában 300 gyermek halt meg. Szaúd-Arábia pedig bejelentette, hogy a Huszik támadása során 11-en megsebesültek az országban. Kedves hallgatóink, a mai hír összefoglalónk a végére ért. Tartsanak velünk legközelebb is, kellemes hétvégét kívánunk!